0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngyharmát, a... Tján, ez nem kökszik, ez a Gyurgyájak.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No.
2: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.

olovnim i video svet sakrio iza zlatnih oblaka. Ako

0: Music Sauce. On the radio.
1: Hit music. Give it up. On the radio.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

0: fontana, kupatilo, baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana Premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre, homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel.
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Ezetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
1: Ünnepélyes keretek között adták át Magyar Kanizsa új atlétika pályáját, amely a helyi sportélet egyik legjelentősebb fejlesztésének számít az elmúlt években. A mintegy 340 ezer euró értékű beruházás a Magyar Kanizsai Önkormányzat a Fal IPA Interreg projektjének keretében valósult meg, és korszerű nemzetközi elvárásoknak megfelelő feltételeket teremt az atlétikák számára. Az új létesítmény egy kisebb atlétika stadionként szolgál majd, amely nem csak az edzéseknek, hanem különböző versenyeknek is helyszínt biztosíthat a jövőben. Marad az üzemanyagok csökkentett jövedéki adója, június 21-ig meghosszabbította az üzemanyagra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését a szerb kormány. Szerbiában 2026 áprilisában 15,8%-kal volt nagyobb az ipari vállalatok forgalma, mint tavaly áprilisban, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai alapján a 0.21.RS. Az idei év átlagához viszonyítva a növekedés 12,4%-os volt. Ágazatok szerint a legnagyobb emelkedést a bányászatban jegyezték fel. Ebben a szektorban a vállalatok forgalma 46,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozó iparban szintén növekedést mértek, ott 14,2%-kal nőtt a forgalom éves összevetésben. A piacok szerinti bontást az mutatja, hogy az ipari szektor külföldi értékesítése gyorsabban bővült, mint a belföldi. A hazai piacon 10,7%-os emelkedést jegyeztek fel, míg a külpiacon 21,3%-kal volt nagyobb a forgalom, mint 2025 áprilisában. Az adatok alapján a szerbiai ipar áprilisban éves szinten érezhető növekedést mutatott, különösen a bányászati ágazatban és az exportpiacokon. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium nyilvános felhívást tett közzé a méhészet támogatására. A méhészek kaptáronként 1000 dinár ösztönző támogatást igényelhetnek 2026-ra, írja a 021.rs a Beta hírügynökség alapján. A kérelmeket július 15-ig lehet benyújtani elektronikus

0: úton. A támogatás legalább 20, legfeljebb 1000 méhkaptár után igényelhető. A 021 beszámolója szerint a támogatásra jogi személyek, vállalkozók és kereskedelmi családi mezőgazdasági gazdaságok jogosultak, amennyiben szerepelnek a mezőgazdasági gazdaságok nyilvántartásában, aktív státuszban vannak, megújították idei regisztrációjukat, bejelentették a méhcsaládok tartását és a hétszámot, valamint megjelölték és nyilvántartásba vették kaptáraikat a központi adatbázisban. Feltétel az is, hogy a kérelmezők bejelentsék a méhészetek állapotát és adatokban bekövetkezett változásokat. A támogatás akkor is igényelhető, ha a bejelentett kaptárok nem közvetlenül a kérelmező, hanem a családi gazdaságnak valamely tagja tulajdonában vannak, amennyiben ez megfelel a hatályos előírásoknak. Dragan Glamocsék mezőgazdasági miniszter a 021 által idézett közleményben hangsúlyozta, hogy a méhészet támogatása a szerbiai agrárpolitika egyik fontos eleme. Mint mondta, a méhészet nem csak a méz és más méhészeti termékek előállítása miatt jelentős, hanem azért is, mert a méhek nélkülözhetetlen szerepet játszanak a beporzásban és a biológiai sokféleség megőrzésében. A miniszter szerint a támogatás célja, hogy nagyobb biztonságot adjon a hazai méhészeknek, hozzájáruljon a méhállomány megőrzéséhez, valamint segítse a termelés és a piaci versenyképesség további fejlesztését. A mezőgazdasági minisztérium arra kéri azokat a méhészeket, akik megfelelnek a feltételeknek, hogy időben nyújtsák be kérelmüket az e-agrár rendszeren keresztül. A nyilvános felhívás szövege az Agrárkifizetési Igazgatóság honlapján érhető el, további információkat pedig a minisztérium telefonszámain és az e-agrár hivatalos oldalán lehet kérni.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az elmúlt héten 688 közlekedési baleset történt Szerbia területén, amelyekben 3 ember meghalt és 343 megsérült. Az előző héten 7 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 7 ember sérült meg. Elkezdődött egy 7 napos fokozott közlekedés ellenőrzési akció, amelynek célja az alkohol és pszichoaktív szerek hatása alatt történő vezetés szabálytalanságainak felderítése, és amelyet egyidejűleg hajtanak végre 34 országban, amelyek az európai Roadpol közlekedési rendőri hálózat tagjai. A közlekedési rendőrök minden rendelkezésre álló erőforrást, eszközt és felszerelést bevetnek az ellenőrzésbe az utakon közlekedő életvédelme érdekében. Szeretnéklekedési rendőrök több mint 22 ezer sofőrt zártak ki a forgalomból ittas vezetés miatt. Akik közül több mint 3000 sofőrt tartóztattak le 1,2 ezrelék feletti alkoholszinttel, és több mint 1000 sofőrt pszichoaktív szerek hatása alatt történő vezetésért. A belügyminisztérium arra kéri a polgárokat, hogy ne vezessenek járművet alkohol vagy pszichoaktív szerek fogyasztása esetén, és felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá a közlekedés biztonság fenntartásához. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon felhős idő várható, némi napsütésre azonban a délutáni órákban számíthatunk. A hőmérséklet reggel 15, napközben pedig 27 Celsius fok körül alakul. Gyenge északi irányú szél fúj, szerdán ismét csapadékkal kell számolni. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 175, Zentánál 250 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de a szelesebb tájakon a szélre érzékenyek fejfájást, migrént, ingerlékenységet, illetve nyugtalanságot tapasztalhatnak. Napközben kellemes, még hőségmentes nyári idő várható. A sok napsütés jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk

0: oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Uni agenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44, telefoni 0230 389126 i 062 180 4446. AMT Uni agent Svet kamena.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: A Ludasi Gulyás Csárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyás Csárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra egy kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyás Csárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára. Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Pedale, okrećem sreću, pokrećem je leto na zimu, jesen ili proleće.
4: Capriolo.com.
3: Capriolo bicikl donosi radost svima.
4: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.

0: is the station.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: On the radio.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó

0: névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
1: Vidám szép reggelt kívánunk minden kedves Panda Rádió hallgatónak! A mai napon azt tudom mondani, hogy van egy mondás, amely szerint a boldogság nem valami kéz dolog, nem találjuk meg egy dobozban, nem kapjuk meg ajándékba, és nem érkezik meg egy csomagban a boldogságot. Nap mint nap mi magunk építjük fel a gondolatainkkal, a döntéseinkkel, és azzal, ahogyan a világra nézünk. Ma erről beszélgetünk egy kicsit. Nagyon szép kedreggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak! Örülünk, hogy ma is velük tartanak itt a Tisza hangjában.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hét második napja sokszor csendesebb, nyugodtabb, mint a hétfő. Ilyenkor már túl vagyunk az induláson, de még előttünk áll a hét nagy része.
1: Egyszer egy fiatalember megkérdezett egy idős kertészt, hogy lehet az, hogy nálad mindig ilyen szépek a virágok, a kertész mosolyogva ezt válaszolta. Mert minden nap adok nekik egy kis figyelmet, nem egyszer sokat, hanem minden nap egy keveset, és talán a boldogsággal is így van ez.
2: Igen, mert a jó dolgokat is gondozni kell, a kapcsolatainkat, a barátságainkat, az álmainkat, és önmagunkat is. A legszebb dolgok ritkán nőnek maguktól, törődést kérnek.
1: De mire figyeljünk ma? Sokszor észrevesszük azt, ami hiányzik. De vajon észrevesszük-e azt, ami már most is ott van? Egy kedves ember, egy biztonságos otthon, egy jó szó, egy új lehetőség.
2: A szakemberek szerint azok az emberek, akik rendszeresen hálát adnak a jó dolgokért, gyakran kiegyensúlyozottabbnak érzik magukat. Nem azért, mert nekik nincs problémájuk, hanem mert a szépet is észreveszik a nehézségek mellett.
1: A panda ma reggel egy kis madvirágot látott az út szélén. Nem volt hatalmas, nem volt különleges, de mégis gyönyörű volt. A panda pedig ezt mondta. Nem attól értékes valami, hogy nagy, hanem attól, hogy örömet ad.
2: És egy asszony minden este leírt 3 dolgot, amiért aznap hálás volt. Volt, hogy csak ennyi szerepelt a papíron, hogy sütött a nap, jó volt a kávé, nevettem egyet,
1: és ne várjunk mindig a nagy csodákat, vegyük észre a kicsiket is, mert a boldog élet gyakran apró örömökből épül fel.
2: Ma reggel vigyünk magunkkal egy egyszerű gondolatot, ahol figyelem van, ott növekedés van. Figyeljünk ma a jóra, a szépre és azokra az emberekre, akik fontosak nekünk, és legyen ez a kettelem mosolyokkal, kedves találkozásokkal és apró csodákkal. Ez volt a nap pozitív gondolata itt a Tisza hangjában. Legyen csodaszép, örömökkel teli keddi napjuk!
0: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnap köszöntünk, következik, nagyon szép keddi reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. A név olyan, mint egy dallam, amely egész életünkben elkísér bennünket, van amelyik erőcsugároz, van amelyik kedvességet, és van amelyik már a hangzásával is mosolyt csal az arcokra. Ma ismét szeretettel köszöntjük az ünnepelteket itt a Tisza hangjában. Június 16-án Justin nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat, sok szeretettel köszöntjük őket.
3: A Justin név latin eredetű, a latin Justinus névből származik, jelentése igazságos, becsületes, tisztességes. Olyan tulajdonságok, amelyekre mindenkorban nagy szükség volt. De milyenek is a Justinok? A névhez kapcsolódó hagyományos jellemzések szerint a Justinok gyakran megbízhatóak, nyugodtak, segítőkészek, kitartóak, jó igazság érzettel rendelkeznek, szeretik, ha a dolgok tisztán és egyértelműen működnek.
2: A név már az ókorban is ismert volt, több uralkodó és egyházi személy is viselte, és évszázad rendelkezik. Ha ma virágot választanának a Justinoknak, talán a fehér lilium lenne az, a tisztaság, az őszinteség és a becsület jelképe.
3: Június derekán járunk, a természet a legszebb arcát mutatja, virágok nyílnak, a kertek zöldelnek, a nappalok pedig szinte végtelennek tűnnek.
2: A panda ma reggel egy kis harangvirág mellett üldögélt, megnéztem, milyen szépen nyílik a napsütésben. Majd mosolyogva ezt mondta, a legszebb ajándék nem az, amit adunk, hanem az, hogy eszünkbe jut valaki.
3: Valahol ma egy család együtt reggelizik, valahol egy barát küld egy üzenetet, valahol pedig megszólal a telefon, és boldog névnapot kívánok! A névnap nem a nagy ajándékokról szól, hanem arról, hogy tudjuk, fontosak vagyunk egymásnak.
2: Ma minden Justinnak kívánunk jó egészséget, sok örömöt, szeretetet, sikereket, és rengeteg mosolyt, nagyon boldog névnapot kívánunk minden Justinnak. Ez volt a névnapköszöntő itt a Tisza hangjában.

0: Radio. Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
4: Ma egy igazi különlegesség, savanykás friss ízével csodálatos sütemények készíthetők belőle. Most egy omlós illatos rebarbarás pite kerül a sütőbe, természetesen egy kis panda csavarral. Kedves hallgatóink, ma egy olyan süteményt készítünk, amely egyszerre idézi a nagymama kertjét és a nyári délutánok hangulatát, a főszerepben pedig a különleges és kissé titokzatos rebarbara áll. Sokan gyümölcsnek gondolják, pedig valójában zöldség. A konyhában azonban leggyakrabban süteményekhez, kompótokhoz és lekvárokhoz használják.
5: És mondom is a hozzávalókat, a tésztához szükségünk lesz 20 dekagram vajra, 30 dekagram lisztre, egy tojásra, 10 dekagram cukorra, egy csipet sóra, a töltelékhez 50 dekagram rebarbara, 12 dekagram cukor, fél citromleve, egy evőkanál keményítő. A lisztet összemorzsoljuk a vajjal, hozzáadjuk a cukrot, a tojást és egy csipet sót. Gyors mozdulatokkal tésztát gyúrunk belőle, majd fél órára hűtőbe tesszük pihenni. A rebarbarát megtisztítjuk és kisebb darabokra vágjuk. Összekeverjük a cukorral, a citromlével és a keményítővel. Már ekkor fantasztikus illata lesz. A tészta nagyobb részét kinyújtjuk és pite formába helyezzük. Ráterítjük a rebarbarás tölteléket, a maradék tésztából rácsot készítünk a tetejére. 180 fokon körülbelül 35-40 percig sütjük.
4: És most jön a titkos hozzávaló, a rebarbarához keverjünk egy marék epret is. Az eper édessége tökéletesen kiegészíti a rebarbara savanykás ízét. A rebarbarát eredetileg gyógynövényként használták Ázsiában több mint 2000 évvel ezelőtt, később vált a sütemények kedvelt alapanyagává. De miért szeretjük? Mert egyszerre friss, egyszerre üdítő, és nem olyan édes, mint a legtöbb gyümölcsös sütemény. A panda egyszer meglátott egy hatalmas rebarbara levelet a kertben. Azt hitte valami egzotikus ernyő, de nem esernyő volt. Amikor megtudta, hogy sütemény készül belőle, rögtön ott maradt a konyhában. És természetesen elsőként kért a pitéből.
5: Képzeljünk el egy nyári délutánt, az asztalon frissen sült pite, a kertből beszűrődik a madárcsicsergés, és minden szelet egy kicsit a nyár ízét hordozza magában. A legjobb sütemények nem csak finomak, hanem emlékeket is sütnek magukba, a rebarbarás pite pedig pontosan ilyen. Ez volt a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, ahol ma egy illatos omlás.

0: Lós rebarbarás pitét sütöttünk, egy kis eperrel és rengeteg pandás szeretettel.
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295 adankó.com.
2: Ha azt mondjuk 90

0: 2000-es évek vége, 2000-es évek eleje, nyári diszkók, falunapok, rádiós slágerek, és végig táncolt éjszakák, akkor sokaknak egyből a Desperado jut eszébe. A Desperado történetét idézzük fel a kezdetektől napjainkig. A Desperado története Debrecenben kezdődött. Az alapítók Bodnár Zsolt és Zolnai András 1998-ban hozták létre az együttest. Mindketten korábban más zenekarokban zenéltek, és közelről látták barátaik a Kerozin együttes sikereit. Ők is szerettek volna olyan zenét készíteni, amely egyszerre modern, táncolható és könnyen megjegyezhető.
1: De miért is lett a nevük Desperado? Az együttes nevét a híres Desperado film ihlette. A legenda szerint Zoe még külsőre is emlékeztette ismerőseit Antonio Banderas filmben alakított karakterére. A csapat történetében fontos fordulópont volt, amikor csatlakozott az énekesnő Gábor Bernadett. A karizmatikus megjelenése és jellegzetes hangja hamar a zenekar egyik védjegyévé vált. A Desperado 2000-es évek elején robbant be igazán a magyar zenei életbe, a rádiók sorra játszották slágereiket, a diszkokban pedig állandó vendégek voltak, a közönség imádta a dallamos refréneket, a táncolható ritmusokat és a pozitív hangulatot.
0: A Desperado neve hallatán sokaknak ma is eszébe jutnak olyan dalok, mint a Táncolj, Akarom őt, Kívánhatsz bármit, Csak egy perc, ezek a dalok nem csak a rádiókban szóltak rengeteget, hanem a mai napig felcsendülnek Nosztalgia bulikon, benne az év koncertje címet is elnyerték. A Desperado zenéje a dance, pop, eurodance és könnyű pop zene világából táplálkozott. Ez volt az a korszak, amikor az emberek szerettek táncolni, bulizni és a rádióból érkező slágereket együtt énekelni. Kevés zenekar járja be annyiszor az országot, mint a Desperado falunapok, városnapok, szabadtéri rendezvények és klubkoncertek százain léptek fel. De mi volt a titkuk?
1: Talán az, hogy soha nem akartak bonyolultak lenni, vidám, szerethető, dallamos zenét készítettek, olyat, amit minden korosztály könnyen megszeretett. A Panda egyszer diszkóba megy. Panda egyszer talált egy régi CD-t a rádió archívumában, betette a lejátszóba, megszólalt a Desperado sláger. Először csak bólogatott, aztán már a lábával dobolt, végül felállt és táncolni kezdett. A Panda pedig ezt mondta, a jó zenét nem lehet végighallgatni mozdulatlanul.
0: A Desperado több mint két évtized után is aktív szereplője a magyar könnyű zenei életnek, ez önmagában is bizonyítja, hogy dalaik kiállták az idő próbáját. Valakinek az első szerelme jut eszébe egy Desperado dalról, valakinek egy nyári fesztivál, egy falunap, egy osztálykirándulás, és pontosan ettől lesz örök egy sláger, nem csak a fülünkben marad meg, hanem az emlékeinkben is. A zene legnagyobb ereje az, hogy visszarepít bennünket az időben, a Desperado pedig sokak számára a gondtalan fiatalság hangja marad, és ezért szeretjük ma is hallgatni őket. Ez volt a zenetörténeti morzsák itt a Tisza hangjában, ahol ma a Desperado együttes történetében kalandoztunk egy kicsit, nosztalgikusan, egy kicsit pandásan és nagyon táncos hangulatban.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 0652122955 adankó.com.
3: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
4: Fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvatila, Petefi Šandora 34, a tu je i Fontana Premium, Beogradski put 137, www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
0: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben, Ausztrotelm, Spirodur, 5 cm.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Let's do it. I love all the music.
0: The music's awesome.
3: Honda Rádió. 103.5. Hit music.
4: Kell ezelőtt. Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More. Ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
5: Kedves hallgatóink, ismét időutazásra indulunk. Június 16-a is tele van izgalmas eseményekkel, királykoronázással, tudományos felfedezésekkel, sporttörténelmi pillanatokkal és olyan emberek születésével, akik örökre nyomot hagytak a világ történelmében. Nézzük, mi minden történt ezen a napon. Nagyon szép keddi reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, kapaszkodjanak, mert ma is izgalmas utazás vár ránk a történelem világában.
6: 1916. június 16-án Budapesten magyar királlyá koronázták IV. Károlyt.
5: Ő volt Magyarország utolsó megkoronázott királya. A koronázási ünnepséget a budai Mátyás templomban tartották, és hatalmas tömeg figyelte az eseményeket.
6: 1963. június

0: után indult útnak Valentina Tereszkova a Vosztok 6 fedélzetén.
1: Ő lett a világ első női űrhajósa, 3 napot töltött az űrben, és 48-szor kerülte meg a Földet.
0: Ezzel örökre beírta magát az emberiség történetébe.
1: 1903-ban ezen a napon alapították meg a Ford Motor Company-t.
0: A cég később forradalmasította az autógyártást és
1: a labdarúgó világbajnokság Argentina területén.
0: Az ország szinte egy emberként élt és lélegzett a futballért.
1: 1958. június 16-án született Madonna, a popzene egyik legismertebb és legsikeresebb előadója.
0: Több mint 4 évtizede van jelen a zenei világ élvonalában.
1: 1920-ban ezen a napon született Eörsi István, író, költő és publicista.
0: Munkássága fontos része a magyar irodalomnak.
1: Június 16-a az afrikai gyermekek napja is.
0: A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek oktatásának és jólétének fontosságára.
1: Június közepén az északi féltekén már nagyon közel járunk a nyári napfordulóhoz.
0: Ilyenkor a nappalok a leghosszabbak, az esték pedig különösen kellemesek.
1: A nyári hónapok mindig különleges időszakot jelentettek a rádiók számára. Sokan kertekben vagy teraszon, illetve a tiszaparton hallgatták kedvenc műsoraikat, és valljuk be, ma is valami varázslatos van a nyári reggeli rádió hallgatásban. A panda ma egy régi zsebúrát talált egy padláson. Figyelte, ahogyan ketyeg, minden másodperc egy új pillanatot jelentett. A panda pedig ezt mondta, a múlt történelmet ír, a jelen lehetőséget ad.
0: Valahol ma megszület álom, indul el az első lépéssel, és lehet, hogy egyszer ezekből is történelem lesz.
1: A történelem tele van nagy eseményekkel, de a saját életünk történetét mi írjuk nap mint nap. Ezért tegyük a mai napot is emlékezetessé, akár csak egy mosollyal, vagy egy kedves szóval. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon rovat, itt a Tisza hangjában.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
4: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és

0: és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
1: Tényleg egészségesebb a sertészsír, mint a narancs vagy a paradicsom? Az interneten időről időre felbukkannak meglepő állítások az élelmiszerekről. Az egyik ilyen szerint a sertészsír egészségesebb, mint a narancs vagy a paradicsom, de vajon igaz-e ez, és hogyan érdemes helyet adni a sertészsírnak a mai táplálkozásban? Nézzük meg közelebbről ezt, kedves hallgatóink! Sokan emlékeznek még arra az időre, amikor a nagyszülők reggelire zsíros kenyeret ettek, hagymával, és bizony sokan azt mondják, régen ezt tettük, mégis erősek voltunk. De mi van a sertészsírban, Zenóbia?
2: A sertészsír természetes állati eredetű zsírokat, zsírban oldódó vitaminok egy részét, egyszeresen telítetlen zsírsavakat, ezért nem lehet egyszerűen rossz ételnek nevezni. A válasz röviden nem, ha feltesszük a kérdést, hogy jobb-e, mint a paradicsom, természetesen nem jobb, mint a paradicsom. A paradicsom és a narancs teljesen más szerepet töltenek be a táplálkozásban. A paradicsom gazdag vitaminokban, antioxidánsokban és rostokban, a narancs pedig kiváló C-vitamin forrás. És nem egymás ellenfelei. A szakemberek szerint nem az a kérdés, hogy melyik egészségesebb, hanem az, hogy hogyan illeszkednek egy kiegyensúlyozott étrendbe. De miért a legfontosabbak? A sertészsír használható főzéshez és sütéshez, de ugyanúgy fontos a mértékletesség, mint minden más zsiradéknál.
1: És mit ajánlanak a táplálkozási szakemberek? A változatos étrendet, sok zöldséget, sok gyümölcsöt, megfelelő mennyiségű fehérjét és mértékkel fogyasztott zsíradékot. A zsíros kenyér történetét nézzük meg. Régen a zsíros kenyér azért volt népszerű, mert olcsó és laktató volt. A nehéz fizikai munkát végző embereknek sok energiára volt szükségük. A panda egyszer talált egy bödön házi zsírt a kamrában, mellette pedig egy kosár paradicsomot és narancsot. Hosszan nézte őket, majd ezt mondta, nem kell választani közöttük, az okos tányéron mindennek jut hely.
2: A nagymama zsíros kenyeret készített lilahagymával, utána pedig a kertből szedett paradicsomot tett az asztalra. Talán már akkor is tudta, amit ma a szakemberek mondanak, a változatosság az egyik legjobb recept. Nincsenek csodaszerek és csodaételek, az egészség hosszú távon a kiegyensúlyozott táplálkozásból, a mozgásból és a mértékletességből épül fel, és néha egy szelet paradicsomos zsíros kenyér is belefér. Egészségpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma annak jártunk utána, hogy valóban egészségesebb-e a sertészsír a narancsnál vagy a paradicsomnál.
0: A Szépség és Egészségpercek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Ma reggel a panda egy régi kulcsot talált a Tiszaparton. Nem tudta, milyen ajtót nyit, de megtetszett neki a gondolat, hogy minden nap egy új kulcs lehet valami jóhoz. Talán egy mosolyhoz, talán egy találkozáshoz, talán egy régóta várt lehetőséghez. Nézzük, milyen ajtókat nyithatnak ki ma a csillagok. A kosok ma olyan helyzet adódhat az életükben, amelyben végre megmutathatják, milyen elszántak. Ne féljetek kezdeményezni, egy telefonhívás, egy üzenet vagy egy döntés többet változtathat, mint gondolnátok. Aki kopogtat az ajtón, annak nagyobb esélye van bejutni.
3: Bikák, ma különösen értékelni fogjátok az élet apró luxusait, egy finom kávé, egy jó ebéd vagy egy kellemes beszélgetés bearanyozhatja a napotokat. A boldogság gyakran egy jól megélt pillanatban lakik.
2: Ikrek, ma szinte mágikus erővel hatnak a szavaitok, könnyen barátkoztok, meggyőztök vagy éppen mosolycsaltok valaki arcára. Egy kedves mondat néha hosszabb utat tesz meg, mint hinnénk.
3: Rákok, ma egy régi emlék vagy ismerős váratlanul felbukkanhat. Ne ijedjetek meg a nosztalgiától, lehet, hogy valamit szeretne megtanítani nektek. A múlt nem visszahúz, ha tanulunk belőle.
2: Oroszlánok, ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhettek. Valaki értékeli a munkátokat, vagy egyszerűen észreveszi azt, amit eddig magától értetődőnek vett. A valódi ragyogás nem vakít, hanem inspirál.
3: Szüzek, ma különleges örömöt találhattok abban, hogy rendet tesztek valahol. Lehet ez egy asztal, egy terv, vagy akár egy régi félreértés. A tiszta út könnyebbé teszi az utazást.
2: Mérlegek, ma minden szépre érzékenyebbek lehettek. Egy virág, egy dal vagy egy naplemente különösen megérinthet benneteket. A szépség ott van, ahol időt szánunk rá.
3: Skorpiók, ma valami érdekes információ vagy felismerés találhat meg benneteket. Figyeljetek a részletekre, mert a válasz ott lehet, ahol nem is keresnétek. A kíváncsiság sokszor többet ér, mint a térkép.
2: A nyilasok ma nehezen viselhetik majd a megszokott dolgokat. Valami újra vágytok egy új útvonalra, egy új tervre vagy egy új élményre. A világ nagyobb, mint a tegnapi szokásaink.
3: Bakok, ma végre láthatjátok egy korábbi erőfeszítés eredményét. Lehet, hogy még nem a célvonal, de biztosan egy fontos mérföldkő. A lassan növő fák adják a legerősebb árnyékot.
2: A vízöntők ma szinte szikráznak körülötte az ötletek, írjátok fel őket. A legőrültebbnek tűnő gondolatból születnek néha a legjobb dolgok. A fantázia a jövő előszobája.
3: Halak, ma a megérzéseitek erősebbek lehetnek a szokásosnál. Ha valami vagy valaki jó érzéssel tölt el, érdemes hallgatni erre a belső hangra. A szív sokszor előbb tudja a választ, mint a fej.
2: A panda ma végül hazavitte a régi kulcsot. Nem tudta, mit nyit, de nem is ez volt a fontos, hanem az, hogy emlékeztesse valamire. Minden nap tartogat egy ajándékot, néha csak meg kell találnunk hozzá a kulcsot. Ez volt a horoszkóp pandás módra itt a Tisza hangjában. Legyen a mai nap tele kellemes meglepetésekkel, jó hírekkel és olyan pillanatokkal, amelyekre este is mosolyogva gondolnak vissza.
1: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
0: Panda Rádió. Hit music.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki... A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utak, a mosolycsomag rovat támogatója

Jó estét kívánok, úgymond kedves közönségünk. Itt vagyunk hát, kvázi, ismét az észak-kelet-dél-nyugati vendéglátóipari vállalat.

0: Mintegy.
1: A sorozat folytatását a forró aktuális égető időszerűséget tette, úgymond indokoltá, a magatartás kutatás szocialista tudatformálását. Szóval síkján.
2: De jól, úgy... de jól lökött, picinyem. Akkurát, mint egy diplomata. Kétszer se gondolja meg, mielőtt nem mond semmit.
1: Jesszusom, egy óriás. Megkérhetném, ne szíveskedjék fölibém görbedni, úgy. Leméltóztat árnyékolni. Az igazat megvalva én kaktus urat keresem.
2: Te Edust keresed, pici csibém, a bratyómat.
1: Si.
2: Na jó, hát őt monumentálisan elvonták a forgalomból. Kényszer elvonták.
1: Ajaj.
2: Nagy fa. Nagy fába vágta a fejszélyt. Hat hét a vigyorgóban, ott villog most talpig csíkos flanelban. Ezt a pofát én már láttam valahol.
1: Mi sem természetes. Én ugyanis a televíziótől. No, televízióból jöttem.
2: Trombitát hoztál?
1: Trombitát nem hoztam.
2: Annyi vészt, majd én trombitálok.
1: De miért kellene trombitálni, mint egy...
2: Már elfelejtetted. Egyen meg azt az édes iciri-piciri eszedet. Hát, ha olyat mondanék, amit a kamera előtt nem szok az ember, csak a képernyő előtt. Hogy teszem például, elmégyám te a bajjobb.
1: Ja, értem, igen, emlékszem. Nos, ön kaktus úr.
2: Én ezt a pofát már láttam valahol. Megvan! Elmebajnokság, na?
1: Nem, az az Egri János.
2: A kör az Egri az nem János, hanem Leányka. A csapocán még estelen végig. Mindenki is kaptam a
1: világ. Tudni illik, akár körvonalazhatnám is a problematika mikéntjét.
2: Te, Bubi. Ez nálad föl van skiccelve brekuszkán, vagy csak úgy lökött csípőből?
1: Kvázi, hogy az idén ugye annyi borunk termett, miszerint Dunát lehetne vele repeszteni. És a tematika magvát úgymond az képezendené. Na?
2: Na, na.
1: Hogy mit kezdjünk ezzel a rengeteg borrel? Borral.
2: Hézag egy szál se, Bubi. Megisszuk, kiörpöljük, elgargalizáljuk.
1: Szabadjon a túlzott szeszfogyasztás, aláássa úgymond a munkamorált.
2: Aláássa ám a nénikédnek azt a vasporos...
1: Aláássa.
2: Hát ide hallgass, te kis egyszemélyes sziámi ikrem. Ha te járnál olyan pontosan a melóba, ahogy én járok ebbe a sehóba, ha te mellóznál olyan áhítatos lendülettel, ahogy épp járok, akkor még mindig a nagy Richard lenne a góréd.

0: Érted, Cubarózs? Ez a pofát én már láttam.
1: Megvan! Fele se igaz, na?
2: Nem, az a vágó Pista.
0: El vagy tájolva, Ebikém. A vágó nem Pista.
2: Ne, persze, hogy a vágó az Pista.
0: Ne, nem mondd már, hát ezzel a két gölödin szememmel láttam. Ki volt írva? Vágó Zorkóczi Erzsébet.
2: Összetetjük zavarni az egészet.
0: Ne mondd nekem ilyen, hogy a pia alá áll. Mit társ alá?
2: Alássa, alássa.
0: Ó, hogy körül ne vonszoljam magamat. Nincs a mólésnál békésebb mandró a földkerekrén. Én is úgy itt egész nap szépen elmotyorászok este felé, hazabóklászom.
2: Megveri.

0: A feleségét.
1: Kicső én? Azt a szentasszony. Lilium szállat. Csak rálép a kezemre, már moccanni se tudok. Aztán tudod, kis boldogságom, én lefekszem az ágyikomba, imádkozom egy verset. Én Istenem, jó Istenem, áld meg csikkós nagy Béla elvtársat, ahány kezed csak van hozzá.
0: Szabadjon leszögeznem, ez úgymond sajátos. Mi szerint ön, kaktus úr, imáiba foglalja csikkós nagy Béla elvtárs nevét?
1: Há, már hogy ne foglalnám, mikor olcsóbb lett a bor. A mai gazdasági helyzetben stiglitzem, amikor begyűrűzés van. Hát ezt csinálja utána az opec, hogy a trójai faló birizgálja meg azzal a szálkás. Na, egy liter szemelt rizgling tavaly 28 forint. Ma 25. Naponta csak 10 litit dobjak be, már spóroltam egy 30-at. Az ország minden lakója csak napi 10 litert piál. Piálna, az naponta 300 millió froncsi megtakarítás. Mire mindenki dellirizálni kezd, régen kifizettük a nyugati tartozásunkat. Csak hogy jöhetnének az akciók. Honfitársak, hazafiak, részegüljetek le a gyarmati elnyomás alatt sinylődő népek felsegélyezésére. Ja, most jut eszembe, és még új csehókat kell nyitni. Lebújokat, spíket, de nem a man elegánsokat, mint peciel ez a busbiva itten.
0: Atyám irgalma, ez egy elegáns hely.
1: Elegáns, elegáns, de téged azért kiszolgálnak, ha látják, hogy velem vagy. Van meghitt otthonos kicskosmák kellenek, nem?
0: Ugye
1: flancos...
0: milyen nehéz, ugye milyen nehéz beszélni?
1: De te mégis vállalkozol rá.
0: Ez a foglalkozás.
1: Szóval nem flancos talpon állók küllenek, mert ugye Nóta is mit mond?
0: Mi? Óvakodva veszek ilyet a számba, na, de tudja a vén Isten.
1: Azt mondja, hogy a csapucán végesen ide Lojzi fülébe vele.
0: Még két fél
1: mindenki szeresztük.
2: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
3: Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Visszahangja műsorunkat hallgatják itt a Panda Rádióban, és a mai nap stúdió vendégként köszönhetjük Farkas Grubin Danicát, vele fogunk beszélgetni, a Nutravel utazási iroda tulajdonosával. Üdvözöllek nálunk itt a stúdióban! A mai napon tehát, amiről beszélgetünk, hogy valójában mutassuk be egy kicsit röviden a Nutravel utazási irodát, hogyan kerültél kapcsolatba az utazással, és mi inspirált arra, hogy utazási irodát nyissál?
1: Igazság szerint nem én nyitottam az utazási irodát, hanem a valamikori legjobb barátom, Vas László. Ő neki egy family panziója volt, és szüksége volt utazási irodára, én pedig munkát akartam váltani, megkért, hogy kezdjük együtt. És akkor így indult maga az egész utazási iroda története.
0: De mit jelent számodra személyesen az utazás valójában?
1: Hát örök életemben szerettem utazni, és nagyon sokat is utaztam, még jóval az iroda megnyitása előtt, úgyhogy valahogy megtaláltam benne magamat.
0: Melyik úti célok most a legnépszerűbbek az idei évben? Mit tudunk mondani, hogy mely országokat vagy városokat választják legtöbben?
1: Ami a nyaralásokat illeti, mindig a top Görögország, ugye árarány értékben, hogyha nézzük, függetlenül attól, hogy a zöme vagy saját kocsival, vagy busszal megy, repülősen már a szigetek jóval drágábbak, de elsősorban Görögország, utána Horvát Montenegro, ugye a repülősnél ott van a Tunézia, Egyiptom, kicsit drágábbat akar Törökország, és utána ugye az egész világ, Dominika, Bali, Maldívok és a többi.
0: Így az évek során mit vettél észre, mennyire változtak meg az utazási szokások, mi az, ami befolyásolja?
1: Hát ugye elsősorban világjárványháború, vagy bármi ilyesmi ugye nagyon negatív hatással tud lenni az utazásra.
0: Mit tanácsolsz azoknak, akik most tervezik a szabadságukat?
1: Hát gyorsan jöjjenek az irodába.
0: És milyen előnye van annak, hogyha valaki utazási irodán keresztül foglalja le a nyaralását?
1: Hát én saját magamnak is, nem azért, mert az enyém, de én is utazási irodán át előtte is, és most is.
0: Így foglalom. És most akkor itt jön a következő kérdés egy kis technikai malőr után, hogy számodra melyik volt a legemlékezetesebb utazásod?
1: Hát...
0: Itt említetted az előbb, hogy a mászút halad.
1: Persze, azt el nem lehet felejteni, persze. Nem tudom, elég sok helyen voltam, meg sokat utaztam. Van egy nagyon-nagyon jó barátom óceánon túl, és vele nagyon-nagyon sokat utaztunk. Még nagylánykoromba, és valahogy minden utazás

0: pecsétet ütött, szóval amit nem lehet elfelejteni, nem tudom, Kairó, ő így bakancslista volt, archeológus akartam lenni még kislánykoromban, ugye, Nászút, nem tudom, az első nyaralás a gyerekkel, szóval nagyon sok olyan utazás van, ami, és nem lehet prioritást csinálni, hogy most ez, mert mindegyik valami módon fantasztikus volt. És
1: de mire kell figyelni mondjuk rá egy külföldi utazás előtt? Mi az, amire mindenkinek azt mondod, hogy ha utazási irodán keresztül is foglalja le az utazását, hogy igen, figyeljen oda?
0: Mindegy, hogy miként foglalja, mindenféleképpen oda kell figyelni, hogy milyen dokumentummal utazunk. Hogyha EU-n belül, Schengenen belül utazunk, ugye akkor bírunk magyar okmányokkal utazni, függetlenül attól, hogy magyar személyi vagy útlevél. De nagyon oda kell figyelni, hogy milyen országban, milyen okmánnyal lehet bemenni.
1: Az utasbiztosítás valójában miért fontos?
0: Akkor, hogyha egy komolyabb dolog történik, ugye hátsó zsebből nem tudom, hogy ki császkál 10-20-30 ezer euróval a hátsó zsebével, én nem.
1: Én sem.
0: De hogy most beszélünk, ami utasbiztosítás, illetve egy 20-30 euróról per fő.
1: Tehát azért nem
0: egy olyan tétel, akkor inkább átlagban azt szoktam mondani, hogy csináljunk egy utasbiztosítást, és soha ne kelljen, és a legnagyobb kidobott pénz legyen.
1: És mit mondasz arra, hogy melyik az az ország, vagy melyik az a hely, amit valójában egyszer mindenkinek látnia kell?
0: Jaj, hogyha engem kérdez, igen. Mallorca.
1: Mallorca?
0: Szóval körülbelül oda én elköltöznék, és az az egyetlen pont a földön, ahol eddig voltam, arra azt mondanám, hogy én itt hagynám Kanizsát, ha bár nagyon nagy lokálpatrióta
1: és
0: vagyok.
1: És mit kell tudnunk Mallorcáról?
0: Az, hogy gyönyörű. Az, hogy gyönyörű. Több mint 300 napos nap van egy évben, a partok fantasztikusak, a történelme gyönyörű. Nem tudom, az emberek annyira boldogok, hogy sugárzik.
1: Meddig van alkalmuk foglalni utazást nálatok azoknak, akik most szervezik a nyaralásukat?
0: Bármeddig.
1: Tehát
0: mindig lehet találni.
1: Van-e valami külön ajánlatotok most azoknak, akik utazni szeretnének?
0: Az ajánlat mindig attól függ, hogy mit szeretnénk, ugye? Tehát mennyi pénzünk van, és körülbelül mivel gondolkodunk.
1: Lesz nekem most valamilyen akciók, illetve szervezett utak?
0: Mindig vannak akciók.
1: És mi az most, amit tudsz ajánlani? Így
0: hallgatom. Szeretnél utazni?
1: Szeretnék utazni. Hova menjünk?
0: Hova szeretnél menni?
1: Minél messzebb, megyünk Mallorcára együtt.
0: Lehet, benne vagyok.
1: És neked milyen terveid vannak így a jövőre nézve? Az utazás terén, hova utaznál? Hogyha most azt mondják, hogy jó, Mallorca, összefogod a kis bőröndödet, és már ismertsz, akkor is marad Mallorca, vagy pedig változtatnál valami másik úti
0: célt? Hát Mallorcán már egyszer voltam. Tehát mindenféleképpen vágy visszamenni, de sohasem nem megyek kétszer.
1: Tehát és ennek mi az oka?
0: Hát nem tudom, úgy vagyok vele, hogy a világ nagyon nagy. Tehát, hogyha életem végéig minden hónapban valahova utaznak, akkor se járnám be minden helyét.
1: Akik keresik az utazási irodát, hol találnak meg benneteket, hallgatóink, hogyan fognak tudni elérni?
0: Címünk Svetok Stefana 10.
1: Telefonszám pedig
0: 024-4-877-369.
1: És megyünk Mallorcára.
0: Úgy van.
1: Várlak vissza a nyár végén, hogy egy kis beszámolóval arról, hogy valójában hogyan is sikerült az idei nyári szezon, és mi volt a legtöbbet látogatott úti cél.
0: Megbeszélve.
1: Köszönjük szépen beszélgetést. A mai napon stúdió vendégünk volt Farkas Grubin Danica, a New Travel utazási iroda tulajdonosa. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Én köszönöm.

0: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó hajózási vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
1: Tiszai pillanatok. A Tiszai pillanatok támogatója a Tisza Tangó hajózási vállalat, ahol a Tisza nem csak folyó, hanem élmény is. Kedves hallgatóink, van egy pillanat minden évben, amikor a Tisza valami egészen különlegeset mutat nekünk. Ez a Tisza virágzás. És a jó hír, hogy Magyar Kanizsán már megjelentek az első Tisza virágok. A Tisza virág valójában nem virág, hanem egy különleges kérészfaj, amely élete nagy részét a folyó mélyén tölti. Akár 3 évig is várakozik a partfal agyagában. Aztán egyszer csak elérkezik a pillanat. Előbújik, szárnyat bont, és megkezdődik a Tisza egyik legcsodálatosabb természeti látványossága, a rajzás. A következő napokban egyre több Tisza virág jelenik meg a folyó felett, és hamarosan kezdetét veszi a mindenki által várt főrajzás. A lemenő nap fényében 1000-nyi aranyló szárny táncol a víz felett, mintha maga a Tisza kelne életre. Aki egyszer látja ezt a csodát, soha nem felejti el. Ha szeretnék közelről átélni ezt a páratlan élményt, csütörtökig minden nap este 6 órakor tiszavirágles indul hajóval a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Potiszje kikötőből. Jelentkezni és érdeklődni a következő telefonszámon lehet 062 872 975 8. Még egyszer 0. A tiszavirág arra emlékeztet bennünket, hogy a legszebb pillanatok néha csak rövid ideig tartanak. Éppen ezért érdemes megállni egy kicsit. Lassítani és gyönyörködni a természet csodáiban. Ez volt a Tiszai pillanatok. A rovat támogatója a Tisza Tangó hajózási vállalat. Fedezze fel a Tiszát vízről is, és legyen részese a Tisza virágzás varázsának. Panda Rádió, FM 103,5, mindannyiunk hangja.
0: A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, get it? No. This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
6: A férfi. Ha tegnap a női diva történetében kalandoztunk, akkor ma igazságosak leszünk, és a férfiak gardróbjába kukkantunk be. Vajon mit viseltek dédapáink? Mikor jelent meg a zakó, honnan érkezett a farmer, és miért lett a sportcipő a hétköznap?

0: Alpok királya. Ma a férfi divat több mint 100 éves történetét járjuk végig. Kedves hallgatóink, a divatról sokan elsősorban a nőkre gondolnak, pedig a férfi divat is rengeteget változott az elmúlt évszázadok során. Az 1800-as évek végén az úriemberek szinte elképzelhetetlenek voltak kalap nélkül. Volt cilinder, mellény, óralánc, zakó. A megjelenés sokat elárult az ember társadalmi helyzetéről. A századfordulón a férfiak többsége öltönyben járt, a munkahelyre, a városba, sőt még utazáshoz is. A farmer és a póló még messze nem számított hétköznapi viseletnek, a 20-as években megjelentek a könnyedebb szabású öltönyök, a férfiak kezdtek nagyobb hangsúlyt fektetni az egyéni stílusra. A két világháború idején a praktikum került előtérbe, a katonai viseletek számos eleme később a hétköznapi divatba is bekerült, a mozik hatalmas hatással voltak a férfi divatra, a férfiak olyanok akartak lenni, mint kedvenc filmszínészeik. Megjelent a bőrdzseki, a napszemüveg és a lazább elegancia. A fiatalok forradalmat csináltak a divatban, hosszabb hajat viseltek, színes ingeket, trapéznadrágokat. A divat egyre inkább az önkifejezés eszköze lett. A 80-as években a férfiak szerették a feltűnő megjelenést, széles zakók, erőteljes színek, sportos elegancia. A farmer végleg elfoglalta a helyét a férfi garderobban a 90-es években. Jöttek a pólók, a farmerek, a sportcipők, ez lett a hétköznapok egyenruhája. És jöttek a 2000-es évek, megjelent a sportosan elegáns stílus zakó farmerral, ink sportcipővel. A szabályok egyre lazábbak lettek. Napjainkban szinte minden stílus elfogadott. Van, aki elegáns, van, aki sportos, van, aki klasszikus. A legfontosabb már nem az, hogy mit diktál a divat, hanem az, hogy jól érezzük magunkat benne. És jöttek a kiegészítők, egy óra, egy szép öv, egy minőségi cipő. Sokszor ezek adják meg az összkép igazi eleganciáját. Ma már egyre több férfi figyel arra, hogy minőségi tartós ruhákat vásároljon, a kevesebb néha több, és a jól megválasztott ruhadarab éveken át szolgálhat. A panda egyszer talált egy régi cilindert a padláson, felpróbálta, megnézte magát a tükörben, majd egy baseball sapkát is felvett, aztán nevetve ezt mondta: a divat változik, de a mosoly minden korszakban jól áll. Egy nagypapa régi öltönye, egy apa kedvenc bőrdzsekije, egy fiú első nyakkendője, a ruhák sokszor történeteket őriznek. A férfi divat ma már nem a szabályokról szól, hanem az önbizalomról, az amelyben önmagunk lehetünk. Ez volt a Divat Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a férfi divat izgalmas történetét jártuk végig, a cilinderes úri emberektől a modern, sportosan elegáns férfiakig.
1: A Divat Percek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelőanyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még Trikolor, egy bolt, sok megoldás.
3: Egy fürdőszoba felújítása az egyik legizgalmasabb, ugyanakkor legnagyobb odafigyelést igénylő otthoni beruházás. Sokan ma már a kádat zuhanykabinra cserélik, és az új csempék, burkolatok kiválasztása sem egyszerű feladat, de mire érdemes figyelni, hogy a végeredmény ne csak szép, hanem praktikus is legyen? Ma ennek járunk utána. Kedves hallgatóink, a fürdőszoba az otthon egyik legtöbbet használt helyisége. Éppen ezért egy jól sikerült felújítás hosszú évekre kényelmes sebbé teheti a mindennapokat. De kád vagy zuhanykabin?
4: Napjainkban egyre többen döntenek a zuhanykabin mellett, különösen kisebb fürdőszobák esetén. A zuhanykabin helytakarékos, könnyebben megközelíthető, kevesebb vizet használhat, modern megjelenést adhat a helyiségnek. A mai trendek között nagyon népszerű a padlószintű zuhanyzó. Nincs magas küszöb, nincs nehézkes belépés,
3: nem a csempében, hanem a szigetelésben szokott lenni. A szigetelésen nem szabad spórolni, egy rosszul kivezetett szigetelés később komoly problémákat okozhat. Ha új csempét választunk, figyeljünk a helyiség méretére. Kis fürdőszobában a világos árnyalatok tágasabb hatást keltenek, a nagyobb lapok pedig optikailag rendezettebbé tehetik a teret. De milyen színek a divatosak? 2026-ban továbbra is népszerűek a törtfehér, világos szürke, természetes bézs árnyalatok, valamint a fahatású burkolatok. Ezek időtállóbbak, mint az erősen divatfüggő színek.
4: Sokan csak a csempére figyelnek, pedig a megfelelő világítás legalább olyan fontos, a tükör körüli fények jelentősen javíthatják a használhatóságot. A fürdőszobák egyik legnagyobb ellensége a pára, ezért nagyon fontos a megfelelő szellőzés vagy pára elszívás. A felújítás előtt érdemes megtervezni, hol lesznek a törölközők, tisztítószerek és kozmetikumok. A praktikus tárolás sok bosszúságtól kímélhet meg bennünket.
3: A Panda egyszer úgy döntött, hogy felújítja a fürdőszobáját. Először a csempét választotta ki, aztán a zuhanykabint, ezután a tükröt, végül rájött, hogy előbb tervet kellett volna készíteni, és ezt mondta, a jó felújítás nem a kalapáccsal kezdődik, hanem a tervezéssel.
4: Egy átlagos ember élete során több mint másfél évet tölt a fürdőszobában. Éppen ezért nem mindegy, milyen környezet vesz bennünket körül nap mint nap. Egy régi fürdőszoba megkopott csempék, régi kád, aztán egy kis tervezés, némi munka és sok türelem, és a helyiség teljesen új életre kell.
3: A felújítás nem csak a falakról szól, hanem arról is, hogy kényelmesebbé és szebbé tegyük a mindennapjainkat, és egy jól megtervezett fürdőszoba minden reggelt egy kicsit kellemesebbé tehet. Ez volt a Színes Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a fürdőszoba felújítás világába kalandoztunk, a kádcserétől az új burkolatig egy kicsit pandásan és nagyon praktikusan.
2: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor, alapoktól a befejezésig.
5: Olyan hangos a világ, olyan rengeteg zaj, kavarok bennem és benned, és ez

0: Banda Rádió.
1: Illatok, ízek, hagyományok, a konyha lelke, a fűszer. Ez a Fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika 100% hazai alapanyagból, hagyomány és minőség minden csipetben.
2: Ma egy olyan különleges anyaggal ismerkedünk meg, amelyről egyre többet hallhatunk az egészséges táplálkozás világában, nem vitamin, nem ásványanyag, mégis rendkívül fontos szerepet játszik szervezetünk működésében. Ez pedig az inulin, amelyet sokan a bléfúra kedvenc táplálékának neveznek. Kedves hallgatóink, tudták, hogy nem csak nekünk kell táplálék, hanem a bélrendszerünkben élő hasznos baktériumoknak is. És az egyik kedvenc menüjük az inulin nevű természetes rost. De mi is az az inulin?
3: Az inulin egy természetes növényi rost, a szervezetünk nem emészti meg úgy, mint a cukrokat vagy a keményítőt. Ehelyett eljut a vastagbélbe, ahol a jótékony baktériumok táplálékául szolgál. Éppen ezért nevezik prebiotikus rostnak. A prebiotikumok segítik a hasznos bélbaktériumok szaporodását és működését. Minél boldogabb a bélflóra, annál hálásabb lehet érte a szervezetünk. De mely növényekben található? Az inulin természetes formában több növényben is megtalálható. Cikóriában, fokhagymában, vöröshagymában, púréhagymában, csicsókában, kisebb mennyiségben a banánban is. De miért szeretik annyian, Andrea?
2: Mert segíthet a kiegyensúlyozott emésztésben. Inulin gyakran adják joghurtokhoz, műzlihez és egyes egészségtudatos termékekhez. Enyhén édes kis íze miatt népszerű összetevő. De fontos tudni, hogy a túl sok inulin egyes embereknél puffadást vagy kellemetlen emésztési tüneteket okozhat. Ezért mindig fokozatosan érdemes növelni a rostbevitelt. A csicsókát gyakran inulin bajnoknak nevezik. Nem véletlenül, hiszen természetes formában rendkívül sok inulin tartalmaz. A panda egyszer talált egy csicsókát a piacon. Először azt hitte valami furcsa krumpli, aztán megtudta, hogy tele van értékes rostokkal. A panda pedig elégedetten kijelentette, a legnagyobb kincsek néha nem csillognak.

0: fognak, hanem a föld alatt nőnek.
1: Képzeljük el a bélflóránkat egy hatalmas kertként, hasznos baktériumok a kert lakói, az inulin pedig olyan számukra, mint a jó minőségű tápanyag a virágoknak, ha jól tápláljuk őket, a kert is szebben virágzik.
0: Az egészség sokszor olyan apró dolgokon múlik, amelyek sokat számíthat, és néha éppen ezek az apróságok segítenek abban, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Ez volt a Fűszerpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma az inulin, a bélflóra kedvenc rostjának világába kalandoztunk, egy kicsit tudományosan, egy kicsit pandásan, és nagyon érdekesen.
2: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze, gondosan feldolgozva.

0: Banda Rádió.
1: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító, mert a nyaralás akkor az igazi, ha a nyugalom is velünk utazik. Kedves hallgatóink, beköszöntött az utazások időszaka. Sokan indulnak tengerpartra, mások városnézésre, kirándulásra, vagy éppen egy régóta várt családi nyaralásra. Az utazás előtt általában mindenre gondolunk. Lefoglaljuk a szállást, összekészítjük a bőröndöt, megtervezzük a programokat. De vajon gondolunk-e a biztonságunkra is? Ilyenkor kerül képbe az utasbiztosítás. Sokan úgy érzik, hogy rájuk nincs szükség, pedig egy váratlan betegség, egy baleset, egy elveszett poggyász vagy egy járatkésés pillanatok alatt kellemetlenné teheti a pihenést. Külföldön egy egyszerű orvosi vizsgálat vagy gyógyszer is komoly költséget jelenthet. Az utasbiztosítás segítséget nyújthat ilyen helyzetekben. Nem csak az utazás előtt fontos, hanem az utazás teljes ideje alatt is biztonságot jelenthet. Jó érzés tudni, hogy ha valami váratlan történik, van kihez fordulni, és van segítség, hiszen a nyaralás

0: A kikapcsolódás, nem az aggódás. Egy kis gondolat a végére. Az emlékeket nem lehet bebiztosítani. De az odavezető utat igen. Ezért érdemes már indulás előtt gondoskodni a megfelelő védelemről. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DD Orr biztosító, mert az utazás akkor kezdődik igazán, amikor biztonságban érezzük magunkat. DD Orr biztosító. A nyugalom útitársa itthon és külföldön egyaránt.
1: Panna Rádió. Hit music. Give it up. Panna Rádió.
2: Programajánló kedves hallgatóink, színes programok várják Önöket Magyar Kanizsán a következő napokban. Június 16-án, kedden este 6 órakor a Városházán tartja évadzáró hangversenyét a 25 éves Magyar Kanizsai Kantiléna Kamarakórus. A belépés díjtalan. Június 17-én, szerdán, reggel 8 és 10 óra között önkéntes véradási akciót szervez a helyi Vöröskereszt és a Szabadkai Transfúziós Szolgálat. A helyszín a Művészetek Háza Pince Klubja. Június 19-én pénteken a gyermekeket és a családokat várja a szünidei mozi. Délelőtt 10 órakor szerb nyelvű szinkronnal, délután 5 óra 30 perckor pedig magyar nyelvű szinkronnal vetítik a Toy Story 5 című animációs kalandfilmet. Woody, Buzz, Jessie és barátaik ezúttal egy különleges ellenféllel találják szemben magukat. A belépőjegy 450 dinár. Ugyanezen a napon este 7 óra 30 perckor érkezik a Művészetek Házába Steven Spielberg új thrillere, a Leleplezés napja. Egy film, amely felteszi a kérdést. Mi történne, ha kiderülne, hogy nem vagyunk egyedül? A filmet eredeti angol nyelven, magyar felirattal vetítik. A belépőjegy ára 450 dinár. Június 20-án, szombaton este 6 órakor különleges élményre várja vendégeit a Bálint Pincészet. A Tiszai Tangó hajón rendezik meg a Bombon és Bor elnevezésű tematikus borkóstolót. 5 féle bor, 6 különleges bombon, mesés Tisza parti hangulat és egy felejthetetlen nyári este. A részvételi díj személyenként 2500 dinár. Helyfoglalás a 063 81 910 42 telefonszámon. Még egyszer, 063 81 910 42. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők Magyar Kanizsa gazdag, kulturális és közösségi programjaira. Panda Rádió, FM 103,5, mindannyiunk hangja.
3: És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Ez volt a reklám.

0: 105.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Ünnepélyes keretek között adták át Magyar Kanizsa új atlétika pályáját, amely a helyi sportélet egyik legjelentősebb fejlesztésének számít az elmúlt években. A mintegy 340 ezer euró értékű beruházás a Magyar Kanizsai Önkormányzat a Fal IPA Interreg projektjének keretében valósult meg, és korszerű nemzetközi elvárásoknak megfelelő feltételeket teremt az atlétikák számára. Az új létesítmény egy kisebb atlétika stadionként szolgál majd, amely nem csak az edzéseknek, hanem különböző versenyeknek is helyszínt biztosíthat a jövőben. Marad az üzemanyagok csökkentett jövedéki adója, június 21-ig meghosszabbította az üzemanyagra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését a szerb kormány. Szerbiában 2026 áprilisában 15,8%-kal volt nagyobb az ipari vállalatok forgalma, mint tavaly áprilisban, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai alapján a 021.rs. Az idei év átlagához viszonyítva a növekedés 12,4%-os volt. Ágazatok szerint a legnagyobb emelkedést a bányászatban jegyezték fel, ebben a szektorban a vállalatok forgalma 46,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozó iparban szintén növekedést mértek, ott 14,2%-kal nőtt a forgalom éves összevetésben. A piacok szerinti bontást az mutatja, hogy az ipari szektor külföldi értékesítése gyorsabban bővült, mint a belföldi. A hazai piacon 10,7%-os emelkedést jegyeztek fel, míg a külpiacon 21,3%-kal volt nagyobb a forgalom, mint 2025 áprilisában. Az adatok alapján a szerbiai ipar áprilisban éves szinten érezhető növekedést mutatott, különösen a bányászati ágazatban és az exportpiacokon. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium nyilvános felhívást tett közzé a méhészet támogatására. A méhészek kaptáronként 1000 dinár ösztönző támogatást igényelhetnek 2026-ra, írja a 021.rs a Beta hírügynökség alapján. A kérelmeket július 15-ig lehet benyújtani elektronikus úton. A támogatás legalább 20, legfeljebb 1000 méhkaptár után igényelhető. A 021 beszámolója szerint a támogatásra jogi személyek, vállalkozók és kereskedelmi családi mezőgazdasági gazdaságok jogosultak, amennyiben szerepelnek a mezőgazdasági gazdaságok nyilvántartásában, aktív státuszban vannak, megújították idei regisztrációjukat, bejelentették a méh családok tartását és a hétszámot, valamint megjelölték és nyilvántartásba vették kaptáraikat a központi adatbázisban. Feltétel az is, hogy a kérelmezők bejelentsék a méhészetek állapotát és adatokban bekövetkezett változásokat. A támogatás akkor is igényelhető, ha a bejelentett kaptárok nem közvetlenül a kérelmező, hanem a családi gazdaságnak valamely tagja tulajdonában vannak, amennyiben ez megfelel a hatályos előírásoknak. Dragan Glamocsék mezőgazdasági miniszter a 021 által idézett közleményben hangsúlyozta, hogy a méhészet támogatása a szerbiai agrárpolitika egyik fontos eleme. Mint mondta, a méhészet nem csak a méz és más méhészeti termékek előállítása miatt jelentős, hanem azért is, mert a méhek nélkülözhetetlen szerepet játszanak a beporzásban és a biológiai sokféleség megőrzésében. A miniszter szerint a támogatás célja, hogy nagyobb biztonságot adjon a hazai méhészeknek, hozzájáruljon a méhállomány megőrzéséhez, valamint segítse a termelés és a piaci versenyképesség további fejlesztését. A mezőgazdasági minisztérium arra kéri azokat a méhészeket, akik megfelelnek a feltételeknek, hogy időben nyújtsák be kérelmüket az e-agrár rendszeren keresztül. A nyilvános felhívás szövege az Agrárkifizetési Igazgatóság honlapján érhető el, további információkat pedig a minisztérium telefonszámain és az e-agrár hivatalos oldalán lehet kérni.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az elmúlt héten 688 közlekedési baleset történt Szerbia területén, amelyekben 3 ember meghalt és 343 megsérült. Az előző héten 7 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 7 ember sérült meg. Elkezdődött egy 7 napos fokozott közlekedés ellenőrzési akció, amelynek célja az alkohol és pszichoaktív szerek hatása alatt történő vezetés szabálytalanságainak felderítése, és amelyet egyidejűleg hajtanak végre 34 országban, amelyek az európai Roadpol közlekedési rendőri hálózat tagjai. A közlekedési rendőrök minden rendelkezésre álló erőforrást, eszközt és felszerelést bevetnek az ellenőrzésbe az utakon közlekedő életvédelme érdekében. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy az idei év első 5 hónapjában a közlekedési rendőrök több mint 22 000 sofőrt zártak ki a forgalomból ittas vezetés miatt. Akik közül több mint 3 000 sofőrt tartóztattak le 1,2 ezrelék feletti alkoholszinttel, és több mint 1000 sofőrt pszichoaktív szerek hatása alatt történő vezetésért. A belügyminisztérium arra kéri a polgárokat, hogy ne vezessenek járművet alkohol vagy pszichoaktív szerek fogyasztása esetén, és felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá a közlekedés biztonság fenntartásához. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
3: A mai napon felhős idő várható, némi napsütésre azonban a délutáni órákban számíthatunk. A hőmérséklet reggel 15, napközben pedig 27 Celsius fok körül alakul. Gyenge északi irányú szél fúj, szerdán ismét csapadékkal kell számolni. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 175, Zentánál 250 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de a szelesebb tájakon a szélre érzékenyek fejfájást, migrént, ingerlékenységet, illetve nyugtalanságot tapasztalhatnak. Napközben kellemes, még hőségmentes nyári idő várható. A sok napsütés jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Reklám. Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben Ausztrotel, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.
2: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: Sasa. Honda Rádió.
1: Hit music. Give it up.
0: Panda Rádió.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

into my ass.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Ünnepélyes keretek között adták át Magyar Kanizsa új atlétika pályáját, amely a helyi sportélet egyik legjelentősebb fejlesztésének számít az elmúlt években. A mintegy 340 ezer euró értékű beruházás a Magyar Kanizsai Önkormányzat a Fal IPA Interreg projektjének keretében valósult meg, és korszerű nemzetközi elvárásoknak megfelelő feltételeket teremt az atlétikák számára. Az új létesítmény egy kisebb atlétika stadionként szolgál majd, amely nem csak az edzéseknek, hanem különböző versenyeknek is helyszínt biztosíthat a jövőben. Marad az üzemanyagok csökkentett jövedéki adója. Június 21-ig meghosszabbította az üzemanyagra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését a szerb kormány. Szerbiában 2026 áprilisában 15,8%-kal volt nagyobb az ipari vállalatok forgalma, mint tavaly áprilisban, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai alapján a 021.rs. Az idei év átlagához viszonyítva a növekedés 12,4%-os volt. Ágazatok szerint a legnagyobb emelkedést a bányászatban jegyezték fel, ebben a szektorban a vállalatok forgalma 46,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozó iparban szintén növekedést mértek, ott 14,2%-kal nőtt a forgalom éves összevetésben. A piacok szerinti bontást az mutatja, hogy az ipari szektor külföldi értékesítése gyorsabban bővült, mint a belföldi. A hazai piacon 10,7%-os emelkedést jegyeztek fel, míg a külpiacon 21,3%-kal volt nagyobb a forgalom, mint 2025 áprilisában. Az adatok alapján a szerbiai ipar áprilisban éves szinten érezhető növekedést mutatott, különösen a bányászati ágazatban és az exportpiacokon. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium nyilvános felhívást tett közzé a méhészet támogatására. A méhészek kaptáronként 1000 dinár ösztönző támogatást igényelhetnek 2026-ra, írja a 021.rs a Beta hírügynökség alapján. A kérelmeket július 15-ig lehet benyújtani elektronikus úton. A támogatás legalább 20, legfeljebb 1000 méhkaptár után igényelhető. A 021 beszámolója szerint a támogatásra jogi személyek, vállalkozók és kereskedelmi családi mezőgazdasági gazdaságok jogosultak, amennyiben szerepelnek a mezőgazdasági gazdaságok nyilvántartásában, aktív státuszban vannak, megújították idei regisztrációjukat, bejelentették a méh családok tartását és a hétszámot, valamint megjelölték és nyilvántartásba vették kaptáraikat a központi adatbázisban. Feltétel az is, hogy a kérelmezők bejelentsék a méhészetek állapotát és adatokban bekövetkezett változásokat. A támogatás akkor is igényelhető, ha a bejelentett kaptárok nem közvetlenül a kérelmező, hanem a családi gazdaságnak valamely tagja tulajdonában vannak, amennyiben ez megfelel a hatályos előírásoknak. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter a 021 által idézett közleményben hangsúlyozta, hogy a méhészet támogatása a szerbiai agrárpolitika egyik fontos eleme. Mint mondta, a méhészet nem csak a méz és más méhészeti termékek előállítása miatt jelentős, hanem azért is, mert a méhek nélkülözhetetlen szerepet játszanak a beporzásban és a biológiai sokféleség megőrzésében. A miniszter szerint a támogatás célja, hogy nagyobb biztonságot adjon a hazai méhészeknek, hozzájáruljon a méhállomány megőrzéséhez, valamint segítse a termelés és a piaci versenyképesség további fejlesztését. A mezőgazdasági minisztérium arra kéri azokat a méhészeket, akik megfelelnek a feltételeknek, hogy időben nyújtsák be kérelmüket az e-agrár rendszeren keresztül. A nyilvános felhívás szövege az Agrárkifizetési Igazgatóság honlapján érhető el, további információkat pedig a minisztérium telefonszámain és az e-agrár hivatalos oldalán lehet kérni.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 688 közlekedési baleset történt Szerbia területén, amelyekben 3 ember meghalt és 343 megsérült. Az előző héten 7 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 7 ember sérült meg. Elkezdődött egy 7 napos fokozott közlekedés ellenőrzési akció, amelynek célja az alkohol és pszichoaktív szerek hatása alatt történő vezetés szabálytalanságainak felderítése, és amelyet egyidejűleg hajtanak végre 34 országban, amelyek az európai Roadpol közlekedési rendőri hálózat tagjai. A közlekedési rendőrök minden rendelkezésre álló erőforrást, eszközt és felszerelést bevetnek az ellenőrzésbe az utakon közlekedő életvédelme érdekében. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy az idei év első 5 hónapjában a közlekedési rendőrök több mint 22 000 sofőrt zártak ki a forgalomból ittas vezetés miatt. Akik közül több mint 3 000 sofőrt tartóztattak le 1,2 ezrelék feletti alkoholszinttel, és több mint 1000 sofőrt pszichoaktív szerek hatása alatt történő vezetésért. A belügyminisztérium arra kéri a polgárokat, hogy ne vezessenek járművet alkohol vagy pszichoaktív szerek fogyasztása esetén, és felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá a közlekedés biztonság fenntartásához. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon felhős idő várható, némi napsütésre azonban a délutáni órákban számíthatunk. A hőmérséklet reggel 15, napközben pedig 27 Celsius fok körül alakul. Gyenge északi irányú szél fúj, szerdán ismét csapadékkal kell számolni. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 175, Zentánál 250 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de a szelesebb tájakon a szélre érzékenyek fejfájást, migrént, ingerlékenységet, illetve nyugtalanságot tapasztalhatnak. Napközben kellemes, még hőségmentes nyári idő várható. A sok napsütés jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem me leto na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
5: Es wurde reklamiert.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben Austroten, Spirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék TV-vel. www.stkable.tv

Júniusi kínálatunkkal Zentai Rommelőzletben Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, USB lapok 9 mm-es 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Ünnepélyes keretek között adták át Magyar Kanizsa új atlétika pályáját, amely a helyi sportélet egyik legjelentősebb fejlesztésének számít az elmúlt években. A mintegy 340 ezer euró értékű beruházás a Magyar Kanizsai Önkormányzat a Fal IPA Interreg projektjének keretében valósult meg, és korszerű nemzetközi elvárásoknak megfelelő feltételeket teremt az atlétikák számára. Az új létesítmény egy kisebb atlétika stadionként szolgál majd, amely nem csak az edzéseknek, hanem különböző versenyeknek is helyszínt biztosíthat a jövőben. Marad az üzemanyagok csökkentett jövedéki adója, június 21-ig meghosszabbította az üzemanyagra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését a szerb kormány. Szerbiában 2026 áprilisában 15,8%-kal volt nagyobb az ipari vállalatok forgalma, mint tavaly áprilisban, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai alapján a 021.rs. Az idei év átlagához viszonyítva a növekedés 12,4%-os volt. Ágazatok szerint a legnagyobb emelkedést a bányászatban jegyezték fel. Ebben a szektorban a vállalatok forgalma 46,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozó iparban szintén növekedést mértek, ott 14,2%-kal nőtt a forgalom éves összevetésben. A piacok szerinti bontást az mutatja, hogy az ipari szektor külföldi értékesítése gyorsabban bővült, mint a belföldi. A hazai piacon 10,7%-os emelkedést jegyeztek fel, míg a külpiacon 21,3%-kal volt nagyobb a forgalom, mint 2025 áprilisában. Az adatok alapján a szerbiai ipar áprilisban éves szinten érezhető növekedést mutatott, különösen a bányászati ágazatban és az exportpiacokon. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium nyilvános felhívást tett közzé a méhészet támogatására. A méhészek kaptáronként 1000 dinár ösztönző támogatást igényelhetnek 2026-ra, írja a 021.rs a Beta hírügynökség alapján. A kérelmeket július 15-ig lehet benyújtani elektronikus úton. A támogatás legalább 20, legfeljebb 1000 méhkaptár után igényelhető. A 021 beszámolója szerint a támogatásra jogi személyek, vállalkozók és kereskedelmi családi mezőgazdasági gazdaságok jogosultak, amennyiben szerepelnek a mezőgazdasági gazdaságok nyilvántartásában, aktív státuszban vannak, megújították idei regisztrációjukat, bejelentették a méh családok tartását és a hitszámot, valamint megjelölték és nyilvántartásba vették kaptáraikat a központi adatbázisban. Feltétel az is, hogy a kérelmezők bejelentsék a méhészetek állapotát és adatokban bekövetkezett változásokat. A támogatás akkor is igényelhető, ha a bejelentett kaptárok nem közvetlenül a kérelmező, hanem a családi gazdaságnak valamely tagja tulajdonában vannak, amennyiben ez megfelel a hatályos előírásoknak. Dragan Glamocsék mezőgazdasági miniszter a 021 által idézett közleményben hangsúlyozta, hogy a méhészet támogatása a szerbiai agrárpolitika egyik fontos eleme. Mint mondta, a méhészet nem csak a méz és más méhészeti termékek előállítása miatt jelentős, hanem azért is, mert a méhek nélkülözhetetlen szerepet játszanak a beporzásban és a biológiai sokféleség megőrzésében. A miniszter szerint a támogatás célja, hogy nagyobb biztonságot adjon a hazai méhészeknek, hozzájáruljon a méhállomány megőrzéséhez, valamint segítse a termelés és a piaci versenyképesség további fejlesztését. A mezőgazdasági minisztérium arra kéri azokat a méhészeket, akik megfelelnek a feltételeknek, hogy időben nyújtsák be kérelmüket az e-agrár rendszeren keresztül. A nyilvános felhívás szövege az Agrárkifizetési Igazgatóság honlapján érhető el, további információkat pedig a minisztérium telefonszámain és az e-agrár hivatalos oldalán lehet kérni.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 688 közlekedési baleset történt Szerbia területén, amelyekben 3 ember meghalt és 343 megsérült. Az előző héten 7 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 7 ember sérült meg. Elkezdődött egy 7 napos fokozott közlekedés ellenőrzési akció, amelynek célja az alkohol és pszichoaktív szerek hatása alatt történő vezetés szabálytalanságainak felderítése, és amelyet egyidejűleg hajtanak végre 34 országban, amelyek az európai Roadpol közlekedési rendőri hálózat tagjai. A közlekedési rendőrök minden rendelkezésre álló erőforrást, eszközt és felszerelést bevetnek az ellenőrzésbe az utakon közlekedő életvédelme érdekében. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy az idei év első 5 hónapjában a közlekedési rendőrök több mint 22 ezer sofőrt zártak ki a forgalomból ittas vezetés miatt. Akik közül több mint 3000 sofőrt tartóztattak le 1,2 ezrelék feletti alkoholszinttel, és több mint 1000 sofőrt pszichoaktív szerek hatása alatt történő vezetésért. A belügyminisztérium arra kéri a polgárokat, hogy ne vezessenek járművet alkohol vagy pszichoaktív szerek fogyasztása esetén, és felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá a közlekedés biztonság fenntartásához. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon felhős idő várható, némi napsütésre azonban a délutáni órákban számíthatunk. A hőmérséklet reggel 15, napközben pedig 27 Celsius fok körül alakul. Gyenge északi irányú szél fúj, szerdán ismét csapadékkal kell számolni. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 175, Zentánál 250 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de a szelesebb tájakon a szélre érzékenyek fejfájást, migrént, ingerlékenységet, illetve nyugtalanságot tapasztalhatnak. Napközben kellemes, még hőségmentes nyári idő várható. A sok napsütés jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

13 over 40.

Miért van az, hogy ma senki se látja? Túl fehéren vakit a szárnya, nem ő látszik, csak a hiánya. Csak a lábnyom a végtelen hóban, csak a jel, mely az ív papíron van, csak a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Ez volt a reklám.
3: Te učenejce je ubio grom nežno korukom na širokom šoru tu negde pred zorom.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsem.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Austrotherm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen i proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.

Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Ünnepélyes keretek között adták át Magyar Kanizsa új atlétika pályáját, amely a helyi sportélet egyik legjelentősebb fejlesztésének számít az elmúlt években. A mintegy 340 ezer euró értékű beruházás a Magyar Kanizsai Önkormányzat a Fal IPA Interreg projektjének keretében valósult meg, és korszerű nemzetközi elvárásoknak megfelelő feltételeket teremt az atlétikák számára. Az új létesítmény egy kisebb atlétika stadionként szolgál majd, amely nem csak az edzéseknek, hanem különböző versenyeknek is helyszínt biztosíthat a jövőben. Marad az üzemanyagok csökkentett jövedéki adója, június 21-ig meghosszabbította az üzemanyagra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését a szerb kormány. Szerbiában 2026 áprilisában 15,8%-kal volt nagyobb az ipari vállalatok forgalma, mint tavaly áprilisban, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai alapján a 0.21.RS. Az idei év átlagához viszonyítva a növekedés 12,4%-os volt. Ágazatok szerint a legnagyobb emelkedést a bányászatban jegyezték fel, ebben a szektorban a vállalatok forgalma 46,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozó iparban szintén növekedést mértek, ott 14,2%-kal nőtt a forgalom éves összevetésben. A piacok szerinti bontást az mutatja, hogy az ipari szektor külföldi értékesítése gyorsabban bővült, mint a belföldi. A hazai piacon 10,7%-os emelkedést jegyeztek fel, míg a külpiacon 21,3%-kal volt nagyobb a forgalom, mint 2025 áprilisában. Az adatok alapján a szerbiai ipar áprilisban éves szinten érezhető növekedést mutatott, különösen a bányászati ágazatban és az exportpiacokon. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium nyilvános felhívást tett közzé a méhészet támogatására. A méhészek kaptáronként 1000 dinár ösztönző támogatást igényelhetnek 2026-ra, írja a 021.rs a Beta hírügynökség alapján. A kérelmeket július 15-ig lehet benyújtani elektronikus úton. A támogatás legalább 20, legfeljebb 1000 méhkaptár után igényelhető. A 021 beszámolója szerint a támogatásra jogi személyek, vállalkozók és kereskedelmi családi mezőgazdasági gazdaságok jogosultak, amennyiben szerepelnek a mezőgazdasági gazdaságok nyilvántartásában, aktív státuszban vannak, megújították idei regisztrációjukat, bejelentették a mély családok tartását és a hitszámot, valamint megjelölték és nyilvántartásba vették kaptáraikat a központi adatbázisban. Feltétel az is, hogy a kérelmezők bejelentsék a méhészetek állapotát és adatokban bekövetkezett változásokat. A támogatás akkor is igényelhető, ha a bejelentett kaptárok nem közvetlenül a kérelmező, hanem a családi gazdaságnak valamely tagja tulajdonában vannak, amennyiben ez megfelel a hatályos előírásoknak. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter a 021 által idézett közleményben hangsúlyozta, hogy a méhészet támogatása a szerbiai agrárpolitika egyik fontos eleme. Mint mondta, a méhészet nem csak a méz és más méhészeti termékek előállítása miatt jelentős, hanem azért is, mert a méhek nélkülözhetetlen szerepet játszanak a beporzásban és a biológiai sokféleség megőrzésében. A miniszter szerint a támogatás célja, hogy nagyobb biztonságot adjon a hazai méhészeknek, hozzájáruljon a méhállomány megőrzéséhez, valamint segítse a termelés és a piaci versenyképesség további fejlesztését. A mezőgazdasági minisztérium arra kéri azokat a méhészeket, akik megfelelnek a feltételeknek, hogy időben nyújtsák be kérelmüket az e-agrár rendszeren keresztül. A nyilvános felhívás szövege az Agrárkifizetési Igazgatóság honlapján érhető el, további információkat pedig a minisztérium telefonszámain és az e-agrár hivatalos oldalán lehet kérni.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 688 közlekedési baleset történt Szerbia területén, amelyekben 3 ember meghalt és 343 megsérült. Az előző héten 7 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 7 ember sérült meg. Elkezdődött egy 7 napos fokozott közlekedés ellenőrzési akció, amelynek célja az alkohol és pszichoaktív szerek hatása alatt történő vezetés szabálytalanságainak felderítése, és amelyet egyidejűleg hajtanak végre 34 országban, amelyek az európai Roadpol közlekedési rendőri hálózat tagjai. A közlekedési rendőrök minden rendelkezésre álló erőforrást, eszközt és felszerelést bevetnek az ellenőrzésbe az utakon közlekedő életvédelme érdekében. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy az idei év első 5 hónapjában a közlekedési rendőrök több mint 22 000 sofőr zártak ki a forgalomból ittas vezetés miatt. Akik közül több mint 3 000 sofőr tartóztattak le 1,2 ezrelék feletti alkoholszinttel, és több mint 1000 sofőrt pszichoaktív szerek hatása alatt történő vezetésért. A belügyminisztérium arra kéri a polgárokat, hogy ne vezessenek járművet alkohol vagy pszichoaktív szerek fogyasztása esetén, és felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá a közlekedés biztonság fenntartásához. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon felhős idő várható, némi napsütésre azonban a délutáni órákban számíthatunk. A hőmérséklet reggel 15, napközben pedig 27 Celsius fok körül alakul. Gyenge északi irányú szél fúj, szerdán ismét csapadékkal kell számolni. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 175, Zentánál 250 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de a szelesebb tájakon a szélre érzékenyek fejfájást, migrént, ingerlékenységet, illetve nyugtalanságot tapasztalhatnak. Napközben kellemes, még hőségmentes nyári idő várható. A sok napsütés jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék TV-vel. www.stkable.tv

Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: élt egy ember, aki minket békére intett. A megbocsájtás bajnokaként lett példaként.
1: 103.5
2: Feels good.
3: Makes me feel good.
2: It's my station, Panda Rádió.

nagyon csendesek most az utcák. Csendesek nagyon a léptek, valami semleges hajón utaznak, szeretnék nélküled